wild thing, I think you move me. But I won't.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Különleges vesetranszplantációt végeztek. Jól halad a kötelező nyugtaadás. Átadták a Családbarát Kórház díjakat. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elvégezték Magyarország első hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetését. Ezt a Semmelweis Egyetemen hajtották végre. A beavatkozás során egyszerre 6 műtét történt. Az operációk sikeresek voltak, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év Családbarát Kórházát és Magán Egészségügyi Intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
1: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csak nem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Lezárják a déli pályaudvart, kezdődnek az őszi érettségik, gondolt a mágneses társasjátékkal, a mikrofonnál Gál Ildikó. Nem közlekednek a vonatok a déli pályaudvarról, teljesen lezárják hétvégére. Olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, közölte Vitézi Dávid miniszter. Egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Már az őszi érettségire készülnek a diákok. Hétfőn adnak számot tudásukról, legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. Több mint 200 intézményben, csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is sok helyre riasztották a vízimentőket. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A több mint 400 szakember 61 strandon dolgozott, a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozniuk. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal indultak el, és csak nem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok ebben az évben is kerestek balesetben eltűnt embereket, de elveszett tárgyakat is. Baj van a mágneses társasjátékkal. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt kellett visszahívni a Magnetic Blackstones elnevezésű terméket. Az áru egy holland forgalmazó internetes oldalán volt elérhető eddig. A játékban lévő kis mágnesek lenyelés esetén egymást vonzva súlyos bélkárosodást, akár bélelhalást vagy bélperforációt is okozhatnak. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálnak a hazai róka és aranysakál állományban. A NEBIH, a vadászkamara és több egyetem közös programjában 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság osztályvezetője.
2: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 km vándorol, mondjuk egy új teritorium megkereséséért. Az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a paraditákat is.
1: Ma véget ér a vénasszonyok nyara, megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Ma megélénkülhet, holnap pedig meg is erősödhet a szél. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, szakadozni fog a felhőzet, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak. Szombaton újra több felhő gyülekezik majd fölöttünk, kevesebb napsütés valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, csendes, csodás csütörtököt, olyan csordogálósat kívánok mindenkinek, drága jó hallgatók, drága jó barátim, remélem a mögöttünk elterülő éjszakával nem volt gond, battyogunk, jó battyogunk, szépen, komótosan, nem sietünk, aki fontos, megvárják, október 8-ára lehet ébredni, akinek nincs kedve, az nyugodtan dőljön vissza. Én azt mondom így az előzetesek alapján, hogy időjárásunk tekintetében, hát picit változik, picit szelesebb, meg csöpögősebb lehet, én már csak feltételes módban merek beszélni az időjárásról, és hát holnap jó pár fokkal visszaesik, és a jövő hét már sokkal ősziesebb hangulatot tartogatna, de hát ennyire ne rohanjunk előre. Az viszont biztos, hogy október 8-a rendkívül sűrű és izgalmas nap volt a rockzene egyetemes történetében. Egyébként ma van kicsiny hazánkban 2018 óta hivatalosan is a dalszerzők napja, na de majd mesélek hozzá, hozom a történeteket, és persze hozom a zenéket is. Ebben a fél órában például majd Red Hot Chili Peppers, Dynamite, Aerosmith, ez pedig itt a Cream. Jó reggelt!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton, a Móricz-Zsigmond körtér felé. Túrják, fúrják a Roosevelt teret, ugye most a kaszinó felüli végénél van felbontás, de sávzárás van a 11. kerületben a Bartók Béla úton is, a Tallóczi Lajos utcánál, illetve hát ne feledjük, még jó darabig forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, hírek, információk, előtte azonban szeretném megjegyezni, hogy hát kedves koppányok, nagyon boldogott a mai napra, és akkor még egyszer egyébként a dalszerzők napját ünnepeljük október 8-án, na de erről majd később, jó? Hírek után bele kukkantunk a krónikákba, és persze, hogy ígértem, hozom ma reggel is a legnagyobbakat. Úgy is, mint ma jön a Kiss, meg az Iron Maiden.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Különleges mesetranszplantációt végeztek. Jól halad a kötelező nyugtaadás. Átadták a Családbarát Kórház díjakat. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elvégezték Magyarország első hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetését. Ezt a Semmelweis Egyetemen hajtották végre. A beavatkozás során egyszerre 6 műtét történt. Az operációk sikeresek voltak, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év Családbarát Kórházát és Magán Egészségügyi Intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
1: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltünteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben, csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik, délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM. Na, kérem tisztelettel, október 8-a, továbbra is csütörtök. Például 1990-ben enapon Eddie Vedder felült a San Diego-i repülőre és Seattle-be utazott, hogy életébe először személyesen találkozzon leendő zenész társaival. Vagyis tulajdonképpen megszületett a Pearl Jam. Ugye? 1988, enapon esett ki a Pink Floyd, The Dark Side of the Moon című albuma a Billboard Top 200-as listájáról. Ekkora lemez azonban már nagyon régóta volt ott, ugye ez az a legendás történet, 741 egymást követő hetet töltött fent a slágerlistán, ami abszolút rekord volt. De volt botrány is. Ginger Baker, 66-ban a Cream legendásám kiszámíthatatlan dobosa a Sussexy University-n adott koncert közben egy gigantikus, több mint 20 perces dobszóló után szegény ájultan esett össze a színpadon, kórházba kellett szállítani. Úgyhogy így, na, majd még boncolgatjuk a történeteket, jó? 103.9 Rock FM, utakon kéretik vigyázni.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton, a Móricz-Zsigmond körtér felé. Túrják, fúrják a Roosevelt teret, ugye most a kaszinó felüli végénél van felbontás. De sávzárás van a 11. kerületben a Bartók Béla úton is, a Tallóczi Lajos utcánál, illetve hát ne feledjük, még jó darabig forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Lezárják a déli pályaudvart, kezdődnek az őszi érettségik, gondolt a mágneses társas játékkal, a mikrofonnál Gál Ildikó. Nem közlekednek a vonatok a déli pályaudvarról, teljesen lezárják hétvégére. Olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, közölte Vitézi Dávid miniszter. Egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Már az őszi érettségire készülnek a diákok. Hétfőn adnak számot tudásukról, legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. Több mint 200 intézményben, csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is sok helyre riasztották a vízimentőket. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A több mint 400 szakember 61 strandon dolgozott, a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozniuk. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal indultak el, és csak nem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok ebben az évben is kerestek balesetben eltűnt embereket, de elveszett tárgyakat is. Baj van a mágneses társasjátékkal. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt kellett visszahívni a Magnetic Blackstones elnevezésű terméket. Az áru egy holland forgalmazó internetes oldalán volt elérhető eddig. A játékban lévő kis mágnesek lenyelés esetén egymást vonzva súlyos bélkárosodást, akár bélelhalást vagy bélperforációt is okozhatnak. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálnak a hazai róka és aranysakál állományban. A NEBIH, a vadászkamara és több egyetem közös programjában 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság osztályvezetője.
2: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshoros parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 km vándorol, mondjuk egy új teritorium megkereséséért. Az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is.
1: Ma véget ér a vénasszonyok nyara, megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Ma megélénkülhet, holnap pedig meg is erősödhet a szél. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, szakadozni fog a felhőzet, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak. Szombaton újra több felhő gyülekezik majd fölöttünk, kevesebb napsütés valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó barátim! Csordogálos csütörtököt mindenkinek október 8-ára, aki koppányt ismer, ne hagyja szó nélkül, nem sokára, majd kicsit fényezzük a dalszerzőket, igazán megérdemlik. Utakon kéretik vigyázni, és persze közben majd zenélünk is, jó? Itt vannak Bon Jovi-ek.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, ilyenek a dalszerzők. Mert hogy kicsiny hazánkban minden évben október 8-án tartják, az ünnepet először 2018-ban hívta életre. Az Artisius hogy felhívja a figyelmet a zenei produkciók mögött dolgozó dalszerzők munkájára és a dalok társadalmi és kulturális szerepére? Egyébként tényleg, az ünnep időpontját Brody és Szörényi az Ó, Mond című dalának 65-ös premierjéhez kötötték, ami a fellelhető adatok alapján az első magyar nyelvű rockdal, amit közönség előtt játszottak. Hát ezt lehet vagy lehetetlen ellenőrizni. Egyébként pedig általában koncertek, dalpremierek, közösségi események, videókampányok szervezése zajlik ilyenkor. Az ünnep elindulásakor 2018-ban több ismert előadó. Egyébként érdekes, mert az internet nevű világháló ehhez a naphoz citál ide egy tudományos kutatást, illetve megállapítást Kővári Zoltán pszichológus docens tollából. A váratlan a pszichológia által akcidentálisnak nevezett krízishelyzetekre jellemző, hogy a korábbi bevált megküzdési eszközeink nem adnak nekünk elegendő segítséget. Ez a pandémiára vonatkoztatva jelent meg egyébként. Szóval nem adnak segítséget, hogy legyűrjük az ekkor keletkező szorongást, az aggodalmakat, és felül tudjunk emelkedni az óhatatlanul megjelenő veszteségek hatásain. Ilyenkor plusz forrásokra van szükség. A művészet kivált a zene hatékony segítséget tud nyújtani ezen források felkutatásában. Hát ez az, amit egyébként szerintem ösztönszerűen tudunk, hogyha valamit szeretnénk feldolgozni, mert egy kicsit nagyobb a puttony, akkor a zenéhez bátran lehet fordulni. Úgyhogy így, kedves barátim, a dalszerzők napját ünnepeljük ma, éljenek a dalszerzők, ha valaki ismert dalszerzőt, akkor különösképpen veregesse meg a vállát. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rockefem.
1: Fél nyolc, boldog születésnapot, kedves maiak, hírek után megnézzük, kivel tudtok eldicsekedni, jó? Na meg persze zenélünk, jön majd a Deep Purple.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rockefem. Hírek.
2: Sikeres katonai munka Paksnál, kiderült, ki a kémiai Nobel-díj. Új CT-gépet adtak át a Bajcsiban. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Eredményes volt a katonák munkája Paksnál. Több mint 22 ezer köbméternyi követ építettek be a Duna medrébe. Az atomerőmű közelében majdnem 1000 honvéd, köztük több helikopteres, tűzszerész vagy búvár, csaknem 28 ezer munkaórában, 145 technikai eszközzel dolgozott a különböző feladatokon. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Magyar Pétert a telefonlopási ügyben tegnap. Az eljárás a 2024-ben történtekhez kapcsolódik. A kormányfő közösségi oldalán számolt be erről, majd azt ígérte, a fejleményekről részletes tájékoztatást ad. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint a miniszterelnököt, miután a mentelmi jogát felfüggesztették, gyanúsítottként hallgatták ki lopás gyanúja miatt. Hozzátették, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és érdemi védekezést terjesztett elő. Megvan, ki a kémiai Nobel-díj. A tükörkép molekulákkal összefüggő felfedezésekért jár idén. Bizonyos molekulák, például az aminósavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A francia Henri Kagan és a japán Kenzo Soai rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és miképpen lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. 10 szálláshely verseng idén az év turista háza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Részletekben Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
3: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni.
2: Átadták a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház új CT berendezését. A gép gyorsabb és korszerűbb vizsgálatokat tesz lehetővé. Az intézményben tavaly csaknem 12 ezer CT vizsgálatot végeztek, több mint felük sürgős vizsgálat volt. Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Boldog születésnapot, kedves október 8-aiak. Johnny Ramone! 1948-as születésű Johnny Ramone! Egyébként John William Cummings a rock történet legkülönbözőbb, legellentmondásosabb és egyik egyben legmeghatározóbb figurája. Karakterét és a punk zenére gyakorolt hatását hihetetlen mennyiségű ténnyel és botránnyal lehet igazolni. Teljesen átírta a gitározás szabályait, ugye kizárólag lefelé irányuló ultragyors csapásokkal, teljesen mellőzve a felfelé pengetést és a szólókat, ezzel egy ilyen hihetetlen gépfegyverszerű ritmusfalat hozott létre, amely alapjaiban határozta meg a punk rock hangzást. Olyan későbbi metálóriások nevezték meg őt legfőbb példaképükként, mint James Hetfield egyébként. A zenekar két tartóoszlopa, az énekes Joey Ramone és Johnny között évtizedekig feszült fagyos viszony volt. A fők, hát egy nő, mi más? A háborúk mindig a hölgyek miatt vannak. Linda Daniel eredetileg Joey barátnője volt, ám elhagyta őt Johnnyért. Akihez 84-ben feleségül is ment, Joey sosem bocsátotta meg neki, bár a Ramonez még ezután is 12 évig együtt turnézott és létezett, a két alapítótag a színpadon kívül szinte egyáltalán nem állt szóba egymással. A pletykák szerint Joey a híres The KK Took My Baby Away című dalt is Johnnyról írta, utalva Johnny szélsőségesen konzervatív politikai nézeteire. Honnan a név, ugye? Bár úgy tettek, mint a testvérek lennének, a tagok között semmilyen rokoni kapcsolat nem volt. A név ötlete Douglas Colvintól, azaz D.D. Ramontól származott. Ő olvasta egy életrajzi könyvben, hogy Paul McCartney a Beatles korai időszakában a Paul Ramone álnevet használta a hotelekben, hogy elkerülje a sikoltozó rajongók rohamát. D.D.-nek annyira megtetszett ez a hangzás, hogy felvette a D.D. Ramone nevet, és rávette a többieket is, hogy cseréljék le a vezetéknevüket Ramone-ra. Egyébként a koncertjeik híresen rövidek és pörgősek voltak, a dalaik ritkán lépték át a 2 percet, Johnny ezt egy interjúban a Beatles-szel indokolta. Amikor a Beatles-t láttam egy 30 perces koncerten, úgy voltam vele, hogy a Beatlesnek elég 30 perc a világ legnagyobb stadionjában, akkor a Ramoneznek bőven elég 15 is. Micsoda bölcselet. Úgyhogy így kérem tisztelettel, kedves ma születettek. Johnny Ramone. Ja? Na, ennek örömére akkor 103.9 Rock FM, előtte még annyit, hogy vigyázzunk az utakon.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton, a Móricz-Zsigmond körtér felé. Túrják, fúrják a Roosevelt teret, ugye most a kaszinó felüli végénél van felbontás. De sávzárás van a 11. kerületben a Bartók Béla úton is, a Tallóczi Lajos utcánál, illetve hát ne feledjük még jó darabig forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 Oldtimer családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezmény ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
6: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Újszerű veseátültetést végeztek itthon, díjazták a családbarát kórházakat, mérföldkő a nepáli katasztrófa ügyében, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elvégezték Magyarország első hármas élő donoros keresztdonációs veseátültetését. Ezt a Semmelweis Egyetemen hajtották végre. A beavatkozás során egyszerre 6 műtét történt. Az operációk sikeresek voltak, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év családbarát kórházát és magán egészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
10: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
9: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltünteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben, csak nem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Ma véget ér a vénasszonyok nyara, megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Ma megélénkülhet, holnap pedig meg is erősödhet a szél. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, szakadozni fog a felhőzet, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak. Szombaton újra több felhő gyülekezik majd fölöttünk, kevesebb napsütés valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldogot a koppányoknak, nem sokára azért Johnny Ramone mellett, aki híres születésnaposunk a mai napon, megemlítünk még egy születésecskét. Jó, egy komplett bandáit, na de addig is, hit a Dire Straits!

3.9 Rock FM, szóval, ha úgy tetszik, akkor ma van a Pearl Jam születésnapja. Ha úgy tetszik, már pedig úgy tetszik, mert hogy Eddie Vedder felült a San Diego-i repülőre és Seattle-be utazott, hogy életében először személyesen is találkozzon leendő zenész társaival. Azon a héten rögzítették a rock történelmet író Ten című debütáló albumuk első demóit. Ugye 90 márciusában a Seattle-i grunge széna legígéretesebb zenekara, a Mother Love Bone az áttörés kapujában állt, mindössze néhány nappal a debütáló albumok megjelenés előtt. Az énekesük Andrew Wood kábítószer túladagolásban meghalt. A zenekar gitárosa Stone Gossard és basszusgitárosa Jeff Amen teljesen összetörtek, hónapokig nem zenéltek, majd Mikey McCready gitárossal kiegészülve elkezdtek instrumentális ének nélküli demókat rögzíteni. A kazetta aztán eljutott San Diego-ba, kazetta, egy Eddie Vedder nevű 25 éves sráchoz, aki éjszakai műszakban dolgozott egy benzinkúton, mellette biztonsági őr volt, és szabad idejében szörfözött. Ideális életvitel. Eddie egy kora reggeli szörfözés közben hallgatta meg a dalokat, és annyira megérintette, hogy hazament, és a kapott zenei alapokra felénekelte a saját szövegeit és dallamait. Postára adta? Amikor a zenészek meghallották Eddie mély karizmatikus és őszinte hangját, azonnal tudták, hogy megvan az emberünk. Küldtek neki egy repülőjegyet. 1990. október 8-án leszállt Seattle-ben, még teljesen idegen volt a többiek számára. Egy seattle-i pincehelyiségbe, a Black Dog Forge Kovács műhely alatti próbateremben mentek le zenélni. Ijesztően erős volt a kémia, úgyhogy gyakorlatilag 5 nap leforgása alatt nem csak hogy összecsiszolódtak, de megírtak és véglegesítették a rock történelmet író Ten album gerincét. Black, Jeremy, Release és Even Flow című dalokat. Úgyhogy így volt ez, kérem szépen, 1990. október 8-án. Sej! 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem indulnak vonatok a déliből, elstartolnak az őszi érettségig. Baj volt a mágneses társasjátékkal, a mikrofonnál Gál Ildikó. Nem közlekednek a vonatok a déli pályaudvarról, teljesen lezárják hétvégére. Olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, közölte Vitézi Dávid miniszter. Egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Már az őszi érettségire készülnek a diákok. Hétfőn adnak számot tudásukról, legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. Több mint 200 intézményben, csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is sok helyre riasztották a vízimentőket. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A több mint 400 szakember 61 strandon dolgozott, a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozniuk. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal indultak el, és csak nem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok ebben az évben is kerestek balesetben eltűnt embereket, de elveszett tárgyakat is. Baj van a mágneses társasjátékkal. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt kellett visszahívni a Magnetic Blackstones elnevezésű terméket. Az áru egy holland forgalmazó internetes oldalán volt elérhető eddig. A játékban lévő kis mágnesek lenyelés esetén egymást vonzva súlyos bélkárosodást, akár bélelhalást vagy bélperforációt is okozhatnak. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálnak a hazai róka és aranysakál állományban. A NEBIH, a vadászkamara és több egyetem közös programjában 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság osztályvezetője.
2: Két parazitacsoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galantférge, ez egy pici mikroszkópikus galantférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshonos parazita, és egy fonálférge, ha egy fiatal róka 30-40-50 km vándorol, mondjuk egy új teritorium megkereséséért. Az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is.
1: Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

79 Rock FM, szóval az október 8-a a rock történelmi krónikákban attól is hangos még, hogy egy Sex Pistols nevű leánycsapat 1976-ban e-napon írta alá hivatalos szerződését az EMI kiadóval. De hogy miért érdekes ez? Hát tudjuk, mert hogy a partnerség nem tartott sokáig, a zenekar tévés káromkodásai és botrányos viselkedése miatt a kiadó alig pár hónappal később felbontotta a megállapodást. 76. október 8-án kötött Malcolm McLaren, a menedzser, egy 2 éves megállapodást az akkori legnagyobb brit kiadóriással. A szerződés összege 40 000 font volt, ami akkoriban hatalmas pénznek számított. Egy olyan zenekarért, amelynek még egyetlen lemeze sem jelent meg, úgyhogy nagyon rafkós volt a menedzser. Novemberben ki is adták az első azóta történelmivé vált kislemezüket. Aztán nem kellett sokáig várni, december 1-én élő adásban történt a James TV Today című koresti családi műsorában. Eredetileg Queen lett volna a vendég, de Freddie Mercury fogfájása miatt az utolsó pillanatban lemondták a szereplést, és a kiadó a Sex Pistolst küldte be helyettük. A műsorvezető Bill Grundy láthatóan ittas volt, és nyíltan provokálta, gúnyolta a zenekart, amikor Grundy flörtölni kezdett a stúdióban álló punk lányokkal. A gitáros Stevie Jones beolvasott neki, élőadásban a következő párbeszéd zajlott le. Na mondj még valami felháborítót, van még rá 5 másodperced, mondta a műsvez. Mire Steve Jones, micsoda egy rohadt szemétláda vagy? Na tessék, mondd még egyszer, te büdös, és nem folytatom, mocskos kis dög, így dumcsisztak ők ott a stúdióba, hát a hatása sokszerű volt, ugye hát maga a káromkodás is tabunak számított a brit televíziózásban, úgyhogy a telefonvonalak azonnal összeomlottak. De hát hosszasan lehetne sorolni még, hogy pár hónap leforgás alatt hány olyan botrányt produkáltak, ami aztán a kiadóval való szakításhoz vezetett. Na 103.9 Rock FM, zenéjünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
2: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keres.

0: Meg felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
4: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
5: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: 28 ezer katonai munkaóra Pakson, megvan a kémiai Nobel-díjazott. Új CT-gép kerül a Bajcsiba, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Eredményes volt a katonák munkája Paksnál. Több mint 22 ezer köbméternyi követ építettek be a Duna medrébe. Az atomerőmű közelében majdnem 1000 honvéd, köztük több helikopteres, tűzszerész vagy búvár, csak nem 28 ezer munkaórában, 145 technikai eszközzel dolgozott a különböző feladatokon. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Magyar Pétert a telefonlopási ügyben tegnap. Az eljárás a 2024-ben történtekhez kapcsolódik. A kormányfő közösségi oldalán számolt be erről, majd azt ígérte, a fejleményekről részletes tájékoztatást ad. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint a miniszterelnököt, miután a mentelmi jogát felfüggesztették, gyanúsítottként hallgatták ki lopás gyanúja miatt. Hozzátették, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és érdemét. Mi védekezést terjesztett elő. Megvan ki a kémiai Nobel-díj. A tükörkép molekulákkal összefüggő felfedezésekért jár idén. Bizonyos molekulák, például az aminósavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A francia Henri Kagan és a japán Kenzo Soai rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és miképpen lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. 10 szálláshely verseng idén az év turista háza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Részletekben Takács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
7: Idén is 10 döntős turista ház verseng a címért. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni.
6: Átadták a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház új CT-berendezését. A gép gyorsabb és korszerűbb vizsgálatokat tesz lehetővé. Az intézményben tavaly csak nem 12 ezer CT-vizsgálatot végeztek, több mint felük sürgős vizsgálat volt. Ma véget ér a vénasszonyok nyara, megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Ma megélénkülhet, holnap pedig meg is erősödhet a szél. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, szakadozni fog a felhőzet, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak. Szombaton újra több felhő gyülekezik majd fölöttünk, kevesebb napsütés valószínű.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, remélem jó irányba halad a csütörtök, éljenek a koppányok, én meghozok zenéket. Jókat szerintem, Tank Csoda, Metallica, Bon Jovi, Kim Novaki, ez meg itt az Aerosmith. Utakon vigyázzunk!

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Thank you.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a

0: 8. Premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis autókölcsönző.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös

0: 103.9. Rock FM. Hírek.
1: Szenzációs műtét Budapesten, elismerték a családbarát kórházakat. Nem keresik a nepáli katasztrófában eltűnteket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elvégezték Magyarország első hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetését. Ezt a Semmelweis Egyetemen hajtották végre. A beavatkozás során egyszerre 6 műtét történt. Az operációk sikeresek voltak, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év családbarát kórházát és magán egészségügyi intézményét, emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
1: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben, csak nem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Ma véget ér a vénasszonyok nyara, megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Ma megélénkülhet, holnap pedig meg is erősödhet a szél. Délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, szakadozni fog a felhőzet, a maximumok 15 és 23 fok között alakulnak. Szombaton újra több felhő gyülekezik majd fölöttünk, kevesebb napsütés valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát bizony, menetelünk a hétvége felé, már ugye a 8. napját tapossuk októbernek, hát reméljük még kitart ez az indián nyár, ha nem, akkor nem, hát most így csináljunk, e fölött nincs hatalmunk, a fölött viszont van, hogy bárhol a világban tudjuk hallgatni a legjobb rockzenéket, www.rockradio.hu, hát nem? Hát de. És ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, már érkezik is a Pink Floyd, akiknek 8. stúdiólemezét, a Dark Side of the Moon, minden idők egyik legnagyszerűbb könnyű zenei alkotásának tartják, ami nem csak minőségben, de mennyiségben is utolérhetetlennek bizonyult, hiszen nem kevesebb, mint 45 millió darabot adtak el belőle világszerte, amivel jelenleg a pop és rock történelem harmadik legnagyobb példányszámmal elkelt albumának számít, Michael Jackson Thriller és az AC/DC Back in Black-je után. Erről jön az egyik ikonikus felvétel, ez a Pink Floyd és a Money.

93.9 Rock FM, és már itt is van a Poison. A bandának 1990-ben jelent meg Flesh and Blood című harmadik albuma, és ez annak lesz az első kislemezes és videóklipes dala, és egyik legnagyobb slágerük, ez pedig nem más, mint az Unskinny Bob. Óriási siker lett. A Billboard 100-as listán a harmadik helyig jutott, de Angliában is a legjobb 20 közé került. Az Every Rose Has Its Thorn című valada után a csapat második legsikeresebb kislemeze ez. A címének a jelentését pedig sokáig homályfette, és amikor CC DeVille gitárost megkérdezték, elárulta, hogy tulajdonképpen nem jelent semmit, egyszerűen csak jól hangzik. A zenész egy ideiglenes bemondásként találta ki az akkor még szöveg nélküli dalra ráénekelve, de mivel fonetikusan stimmelt a zenei alapra, és Bruce Fairbairn producer is tökéletesnek találta, így végül megtartották. A későbbi daluk szövegében azonban található egy sor, amely szerint a cím CC és egy pornósztár szexuális kapcsolatára utal. Hát ez minden esetre óriás rejtély. Ez a

Szászáron 9 Rock FM, na jöjjön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket, hát ugye 50 éves lett a banda, és ezt itt nálunk, ekkora megtiszteltetés, egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt, a szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szól, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra, mi nagyon-nagyon szeretnénk, ezt csak úgy üzenjük innen. Ez az Iron Maiden és a Two Minutes to Midnight.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 Oldtimer családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Pihenj egy kicsit!
6: Gondolkodj pozitívan!
7: Menj el sétálni, szedd össze magad!
8: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
11: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
12: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis autókölcsönző.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, ma hello mindenkinek, én Csizinszki, ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt, és hát már ugye csütörtökön mindjárt az ember arra gondol, hogy ez már egyfajta kispéntek, nem? Tehát tulajdonképpen már szinte már hétvége van, de ha még valaki úgy gondolná, hogy nem, akkor annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki pedig otthon pízik, annak jó pít, online streamen is lehet bennünket hallgatni, bárhol az országban, de tovább megyek bárhol a világon, egy internet kell hozzá, és akkor www.rockradio.hu, nem? És akkor együtt tudunk maradni. Már csak azért is érdemes, mert hogy a Guns N' Roses érkezik, mégpedig a Knockin' on Heaven's Door című dallal, és ugye a fiúkról azt kell tudni, hogy voltak itt nálunk most 2025-ben is, hát reméljük, hogy most már negyedszerre voltak, ötödszörre is jönnek majd, de hát egyfolytában turnéznak, és közben azért készülgetnek új lemezzel is, mert legalábbis a rajongók ezt szeretnék, mert hogy új dalok jelentek meg, mégpedig a Nothing és az Atlas, hát várjuk a bejelentést, ez a Guns N' Roses és a Knockin' on Heaven's Door.

újra a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évek.

103.9 Rock FM. Na, azt mondja, hogy Aerosmith, akik ugye hát visszavonultak a koncertturnézástól, viszont azért jönnek, mennek ide, oda, amoda. Kiadtak egy EP-t is, One More Time címmel, a feltörekvő fiatal rockerrel, Youngblooddal, és aztán utána megszellőztették, hogy ők azért egyébként szívesen csinálnak feltörekvő rockerekkel lemezeket. Hát lelkük rajta, tényleg. Szerintem ennél jobb ötletet, ha én feltörekvő rocker lennék, már nem lennék itt, hanem ott lennék az Aerosmithnél. Na de, hát azért az Aerosmithnek van néhány olyan dala, amit mindenképpen érdemes meghallgatni. A most következő felvétel az egyik országos kedvencem, mégpedig 1987-es Permanent Vacation című lemezük egyik legnagyobb slágere. A dal ötlete állítólag egy bárban született, ahol Tyler meglátott hátulról egy hosszú szőkehajú, számára nagyon vonzó hölgyet, közelebb ment, és kiderült, hogy a szőke bombázó nem más, mint Vince Neil, a Mötley Crüe énekese, aki egyébként nagyon-nagyon szép csávó volt, úgyhogy egyáltalán nem csodálkozom, hogy összetévesztette egy nővel Steven Tyler. Szóval a dal erről szól. Ez az Aerosmith, és a Dude Looks Like a Lady.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Crunch time on my

103.9 Rock FM, a Metallica érkezik, akik ugye megérkeztek hozzánk június 11-én, és két koncertet is adtak, az egyiket június 11-én, a másikat június 13-án. Fantasztikus volt mindkettő, és most az a dal érkezik, amelynek köszönhetően most is turnéznak az M72 turné keretein belül. A Metallica kicsit így beült, de amikor lejátszották a Stranger Things sorozatban a Master of Puppets című dalukat, akkor felkelt, de mint egy főnix madár konkrétan, gyorsba kiadtak egy új lemez, azzal elkezdtek turnézni, és már 4 éve tolják ezt az M72 turnét. Hát ugye ennek a keretein belül voltak nálunk is. Na most ez az igazsághoz hozzátartozik, hogy 1986. március 3-án jelent meg a Metallica 3. albumaként a Master of Puppets, és az a lemez, amely ma már nem csak a zenekar, hanem az egész heavy metal történetének egyik legfontosabb albumaként vonult be a rock történelembe. A Master of Puppets ráadásul úgy lett hatalmas siker, hogy a Metallica nem adott ki hozzá előzetesen videóklipet vagy kislemezt, és komoly rádiós támogatást sem kapott. Most szereztek róla tudomást a fiatalok a sorozatnak, a Stranger Thingsnek köszönhetően, és így kelt új életre. Ez a Metallica és a Master of Puppets.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án

0: Spoiler Show a Vasút Történeti Parkban.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
3: Én? Letúj profilkép.
2: Az Óbudai szigeten?
3: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
2: Aurabay.hu.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103 9 Rock FM-a, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, de már csütörtök délután folytatjuk tovább, úgyhogy mindenkinek boldog csütörtök délután kívánok. Na most, hát ugye az van, hogy online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, vészesen közeleg a hétvége, remélem mindenki elkezdett tervezni a programokat, és közte van az, hogy hallgatjuk a legjobb rockzenéket, ha elutazunk, akkor akár online streamen is, bárhol a világban, www.rockradio.hu. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, a Queen-nel folytatjuk, mégpedig a We Will Rock You van, amely az 1977-es News of the World című lemez egyik legnagyobb slágere, a We Are the Champions mellett. Ez a két dal egyszerre egy dupla A oldalas kislemezként jelent meg, és a végén hallható 30 másodperces gitárszolótól eltekintve tulajdonképpen egy acapella dal, egy trappolással és tapsolással előidézett ritmussal megtámogatva. Tudnék még róla mesélni ezer millió dolgot, de hát szerintem inkább hallgassuk meg, nem? Ez a Queen és a We Will Rock You.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

98.9 Rock FM és már is a Nickelback legnagyobb slágerével folytatjuk, de hát velük kapcsolatban hírek vannak, mégpedig bejelentették, hogy 2026. október 30-án jelentetik meg Everything Under the Sun című új albumukat, amely már a kanadai banda 11. stúdiólemeze lesz. 4 évvel követi a 2022-es Get Rollin-t, a produceri munkát pedig a régi alkotótárs Chris Basford és Chad Kroeger közösen végzi. Az új korszak egyben kiadóváltást is jelent, ez lesz a Nickelback első albuma a Virgin Music Groupnál, miután az előző két lemezük még a BMG-nél jelent meg. Az albumot júliusban jelentették be a Rattle the Cage című dallal együtt, és itt jön az egyik legjobb rész, a számban vendégként gitározik John Five, aki ugye jelenleg a Mötley Crüe gitárosa. A lemezre felkerül a Bones for the Crows is, amelynek története jóval korábban kezdődött, a dal már 2023-ban szerepelt a Dungeon Hunter 6 videójátékban, de önálló kislemezként csak 3 évvel később adták ki. Hát nagy szeretettel várjuk ezt az albumot, addig pedig egy igazi klasszikus, ők a Nick

0: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.
1: Az élet a legjobb, mi?
0: Ez a 103.9 Rock FM.

100.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán átépítették a Terelés Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sáv burkolatát cseréli. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső

0630 2010 909 909, az ami SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már is hozom a YouTube-on, lát ez a Pride in the Name of Love.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt, és már egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután kívánok. Hát az van, hogy teljesen mindegy, hogy milyen az idő, mi itt a rockzenékkel elég jól elpesgünk, és online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, no pláne közeleg a hétvége. Aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, mindenki vigyázzon magára, aki esetleg otthon pihizik, és már elkezdte a hétvégét, annak jó hétvégét. Na jó, ennyire azért még ne szaladjunk előre, csak annyira, hogy elmondanám, hogy a Judas Priest érkezik, akik ugye 2026-ban európai turnéval járják a kontinenst, Faith Keepers elnevezésű körútja ez a Judas Priestnek, és szeptember 1-én itt is jártak nálunk Magyarországon, a Budapest arénában. Hát aztán egyébként a Judas Priest időközben új lemezen is dolgozik. 2027 tavaszán érkezik majd az Invincible Shield folytatása, ami ugye 2024-ben jelent meg, úgyhogy már alig várjuk. Ez a Judas Priest és a You've Got Another Thing Coming.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, Alanis Morissette, aki több mint 15 év után 2025 nyarán visszatért Magyarországra. Készült ő egyébként előbb is visszatérni, csak közbeszólt a Covid, meg még mindenféle más, aztán utána elrohant belünk az élet, de az énekesnő július 21-én teltházas koncertet adott a Budapest Parkban európai turnéja keretein belül. A koncert középpontjában pedig legendás 30 éves Jagged Little Pill című album állt. Ugye erről hangzottak el a legnagyobb slágerek, az Irony, meg a Hand in My Pocket, meg még sorolhatnám. Az este egyik legmeghatóbb pillanata pedig az volt, amikor a magyar gyökereire is büszke Alanis színpadra hívta a hazai rokonait, és az Irony című dalt magyar nagynénjével és családtagjaival együtt énekelte el. Ez a különleges gesztus még személyesebbé tette az amúgy is emlékezetes budapesti koncertet. Hát mi azóta is folyamatosan erre emlékezünk, mégpedig a most következő dallal, amelyet ugye családtagjaival adott elő Alanis, ez az Irony.

már. Igen, asszonyod alszik, de a szíved nem nyugodik.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az egyes főúton Törökbálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfal építés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig itt útszűkület lassítja a közlekedést. A 11-es főúton Visegrád térségében a 39-es kilométernél építési munka miatt Dunabogdány felé egy buszmegálló utasváróját építik át, a munkaterület mellett útszűkületre kell számítani. Esztergom Szamárhegy térségében a 61-es és a 62-es kilométer között a vízelvezető rendszert újítják fel, útszűkület mellett jelzőrös irányítással halad a forgalom. +36 20 99 909 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már hozom is az Aerosmith dalát, ez a Pink.

103.9 FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki rock délelőtt, ami kis pénteki rock délelőtt, de hát már az utolsó óráját tapossuk ennek is, úgyhogy nyakunkon a péntek, hölgyeim és uraim, de ha valaki esetleg elutazna a hétvégén, elhagyná Budapest határait, de tovább megyek mondjuk, hogyha az országot akkor is, akkor www.rockradio.hu, ott online streamen is lehet bennünket hallgatni, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. Már akkor mondom is, hogy a Foreigner érkezik, akik 1977-ben jelentették meg debütáló albumukat, ami a keresztségben egyszerűen a Foreigner nevet kapta. A korong mindhárom kislemeze a listák élvonalába került, és a Bostonhoz, illetve a Styxhez hasonlítottam, mégis teljesen egyedi West Coast zenéjével az évtized végének legnépszerűbb rockzenekarai közé katapultálta a csapatot. Az album dalai közül a legismertebb a Cold as Ice című szerzemény, ami Mick Jones gitáros saját élményeiből táplálkozik, egy anyagias önző nő történetét meséli el, akin azonban egy nap visszaüt jellemtelen viselkedése. Foreigner, Cold as Ice.

90.9 Rock FM. A pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 15 és 22 fok között alakulnak, de ez még mindig nagyon-nagyon jó, az a 15-22, az még mindig nagyon-nagyon jó. Na most, ami még jó, Slayer, Raining Blood.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognád a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Na ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Klavancsa, Krisztián jön Szili és a Rock the Night. Én pedig mindenkit várok nagy-nagy szeretettel, mégpedig pénteken egy jóféle hétvégi hangulatú rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét. Jó indián nyarat, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Metallica és a For Whom.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki változás, először csak felhősödéssel, és aztán utána meg a hideg fronttal, de az pénteken jön. Élvezzük a csütörtököt, mert hogy lehet, hogy nincs ragyogó napsütéses idő, de a 24-25 fok garantált, és ezzel vége is ennek a sorozatnak. Legközelebb az ilyen hőmérsékletekről szerintem már csak jövőre beszélünk, mert hogy addig is 17-19 fok a csapadékos hétvége, illetve vasárnapra egy újabb hidegfrontnak köszönhetően még ez sem 16 fok lesz a maximum, és utána megint szeretne javulni az időjárás, de ez már csak maximum 20 fokig fog megtörténni, ha a jövő hét távolabbi előrejelzéseit látom, nézzük, illetve mondjuk. Kellemes délután kívánok, Lamoncse Krisztián vagyok. Nem olyan rossz az október, mint ahogy azt előrevetítették, sőt, egész hónapban, ha hinni lehet a még távolabbi előrejelzéseknek, megmaradunk 20 fok alatt, de éppen hogy csak alatta. Itt a ZZ Top és a Diva Las Vegas a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM az Útinform információi szerint kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között, a 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Budapesten balesetekről tudok, Rock FM hallgatóknak köszönet, a Dózsa-György úton történt egy, és a 12. kerületben a Kis János Altábornagy utcában még egy. Lezárják a Gubacsi útat a Könyves Kálmán körútnál ma 20 órától másnap hajnali 5-ig, sávlezárás van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Veselényi utcánál, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton ma 23 óráig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, a kezdeti hard rock, heavy metal. A csapatot úgy hívják, hogy Steppenwolf, a dal címe Born to be Wild. Tudom, hogy ezt a kettőt nagyon sokan álmukból felverve hajnali 3 óra 34 perckor is el tudják mondani. Egyetlen egy taktusból, na de hát ez jelenti a zene nagyságát, mármint ennek a dalnak a nagyságát. A 60-as évek vége és a 70-es évek közelette és a kezdődő hard rock, heavy metal, mert hogy minden hard rock, heavy metal vonal alapjának ezt a dal tartják, ahogy benne vannak azok a stílusjegyek, amit aztán nagyon sokan próbáltak átvenni, utánozni, és egyébként minden idők egyik legkomolyabb gigaslágeréről beszélünk. Ha már a giganagyságoknál tartunk, LGT, akik az 1984-es albumot Ellenfél nélkül címmel jelentetik meg, ezen van rajta többek között az Éjszakai vonatozás, és ráadásul az LGT utolsó albuma, mert ugye a 90-es években jelentek még megválogatás lemezek, de a 80-as években konkrét nagy lemezek már nem. Kár érte, mert hogy Presser Gábor az LGT-ben még a 80-as években is ugyanígy ki tudott volna teljesedni. Karácsony Jánosról, Somló Tamásról nem is beszélve, mint dalszövegírók, zeneszerzők, mert amit a 70-es években összehozott az LGT, na az sem volt semmi, és ennek méltó folytatása a 80-as évek, ha csak Presser zeneszerzői munkásságára gondolunk, például a Katona Klárinak írt dalok, aki alapvetően popzenét énekel, és nem annyira rockot. Na de miket? És hogyan? Íme az LGT most a Rock FM-en.

0: szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
2: Halló? Én, Letúj profilkép.
1: Az Óbudai szigeten?
2: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
1: Aurabay.hu.
0: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
5: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután, és az AC/DC azzal a dallal, ami tulajdonképpen jellemzi őket, de hogyha ezt akkor írják meg, amikor még kiságyúk, akkor is jó, mert hogy később elő lehet venni. Amikor meg nagyágyúk korában írják meg, hát akkor meg minden érték a helyén van, azt hiszem valahogy így szokták mondani, és hogy mennyire a helyén van minden érték. Az AC/DC pályafutása során több mint 200 millió lemezt adott el világszerte. Az összes eladás megbecsülhetetlen, mindig azt szokták írni kerek számokkal, hogy több mint 200 millió példány. Legsikeresebb album az 1980-ban megjelent Back in Black, amely minden idők második vagy harmadik legnagyobb példányszámban eladott zenei albuma a világon, közel 50 millió eladott példánnyal csak ebből az egy nagy lemezből, és a legnagyobb példányszámban eladott hard rock album. További klasszikus albumok még az Érintettektől Highway to Hell, High Voltage, vagy a TNT. Na innentől kezdve lehet válogatni, de szerintem annyira keveset mondtam az AC/DC-ről, hogy mondanék még jóval többet is, viszont az Útinform közbeszól, kiépült az új terelés az M5-ös autópályán, Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között, a 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így aztán maradjon a saját oldalán a külső sávban. Budapest tele van balesetekkel, a 12. kerületben a Kis János Altábornagy utcában történt egy, a 2. kerületben a Bimbó úton is, és a 10. kerületben a Karolina úton is. Köszönöm Rock FM hallgatóknak a percről percre tájékoztatást. Lezárják a Gubacsi utat a Könyves Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Sávlezárás van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Veselényi utcánál, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton ma 23 óráig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok, itt a P-Box, soha nem elég.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, ha valaki emlékszik a korai sikerekre az In Excess-szel kapcsolatban, akkor a Original Sin vagy a What You Need, ezek közül a What You Need már amerikai top 10-es siker 1986-ban, és valami ott elkezdődött, amit úgy hívunk, hogy világhírnév. 1987-ben megjelenik a Kick album, róla giga szuperslágerek, a funkot ötvözték a rockkal, és máskor meg nem, de valahogy annyira egyedi volt a hangzásuk, hogy évtizedekkel később is nagyon szívesen nyúlnak hozzá a dalaikhoz DJ-k, vagy bármiféle zenei producerek, szerkesztők, akik azt mondják, hogy mi mindent lehet még az In Excess óriási sikereiből kihozni. És azt meg nagyon keveset emlegetjük, hogy 1991-ben egyetlen egyszer volt In Excess koncert Magyarországon. Az interneten semmilyen felvételt vagy képet nem lehet erről a koncertről azóta sem megtalálni. Michael Hutchence énekel az ausztrál csapat, az In Excess, ez a Mystify.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárják a Gubacsi hídat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Sávlezárás van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Veselényi utcánál, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton ma 23 óráig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában és a 13. kerületben az Esztergomi úton. Útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton. Sávlezárás van a 14. kerületben a Stefánia úton és a 11. kerületben a Bartók Béla úton. És lezárások még a fővárosban, a 13. kerületben a Petneházi utcában, illetve a Raúl Wallenberg utcában, a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton, a Móricz Zsigmond körtér felé, a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, és a 6. kerületben a Városligeti fasorban. Időszakos sávlezárás van továbbra is a 3. kerületben a Cecz János közben, és korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Autódaru, Kósvéber!
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtök.

0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután, és az egyik legnagyobb a 70-es évekből, mármint a csapat, a Sweet és a munkásság egy évtizedre kiterjedően valahogy pont úgy irányította a sors keze, hogy elmúlnak a 70-es évek és jönnek a 80-as évek, ők már többet ne csináljanak slágert. De így jó, hogy egy évtizedhez lehet kötni, nyilván élveztük volna még a glam rockot egy évtizeddel később is. Volt, akinek sikerült, hiszen visszatért a Boston, vagy visszatért a Cheap Trick a 70-es évekből. Igaz, hogy sok évet kellett rájuk várni, de megérte, mert hogy nagyon-nagyon jól nyomták 1986-tól a Boston, és 1988-tól a Cheap Trick. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Kiépült az új terelés az M5-ös autópályán, írja az Útinform, Ócsa és az M0-as autó csomópontja között, a 22-es és a 30-as kilométerek között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Az egyes főúton Budaörsön a Templom térnél lévő körforgalomnál egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze, félpályás útzár mellett zajlik a helyszínelés, korábban Viber üzenetben József is küldte, neki is köszönöm. Budapesten egy balesetről tudok, a Karolina úton történt egy a 10. kerületben. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM szeptemberben még a zenész társadalom Dolores O'Riordanre emlékezett, a Cranberries énekesnőjére, aki 71-es volt, és szeptember 6-án lett volna a születésnapja. Tragikus hirtelenséggel 2018. január 15-én hagyott itt bennünket. Az 1990-es évektől a The Cranberries együttes sajátos stílusban éneklő mezzoszoprán hangú énekesnőjeként vált világhírűvé, majd szóló karrierbe kezdett. Első albuma 2007-ben jelent meg, Are You Listening címmel, ezt követte a 2009-es No Baggage, és 2014-től csatlakozott a Dark nevű zenekarhoz. A Darkot korábban Jetlagnek hívták egyébként. A Cranberries óriásit ment a 90-es években, minden idők legjobb slágere a Protest Song, vagyis a tiltakozó dal az elmúlt percekből itt a Rock FM-en is, a Zombie. Csütörtöki rock délután zenei folytatás, most V-motoron.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárják a Gubacsi hídat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Sávlezárás van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Veselényi utcánál, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton ma 23 óráig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában és a 13. kerületben az Esztergomi úton. Útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton. Sávlezárás van a 14. kerületben a Stefánia úton és a 11. kerületben a Bartók Béla úton. És lezárások még a fővárosban, a 13. kerületben a Petneházi utcában, illetve a Raoul Wallenberg utcában, a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában és a 6. kerületben a Városligeti fasorban. Időszakos sávlezárás van továbbra is a 3. kerületben a Czecz János közben, és korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a változás ma, vagyis csütörtökön megkezdődött. Búcsúzunk az októberi nyártól, de nem végleg, de a 25 fokos csúcshőmérsékletek vagy annál följebb sem már nem térnek vissza ebben a hónapban. A pénteki hidegfront 14-17 fokot csinál, emelkedtek a hajnali hőmérsékletek, már nem 6-10, hanem 13-14 fok ezeken az éjszakákon, és aztán nem tart ez sokáig, mert hogy a pénteki hidegfrontnak köszönhetően megint 7-8 fok várható szombat hajnalban, viszont napközben 19 fok némi csapadékkal, és vasárnap újra hidegfront jön 12-16 fokos reggeli, illetve napközbeni csúcsokkal. Na de a hidegfront és a hétvége elmúltával megint állandósulni látszik az időjárás, méghozzá a szép irányba, napsütéssel, átmeneti felhősödéssel 17-18, majd a hét közepe felé vagy a hét közepe után akár 20 fokos napi csúccsal is.

103.9 Rock FM, a csapat neve Three Doors Down, és a 90-es évek végének egyik legnagyobb durranása alternatív rock szempontból a Kryptonite. A dal nem összetévesztendő a 90-es évek elejéről a Spin Doctors munkásságával, akik 1993-ig olyan dalokat vittek sikerre, mint a Little Miss Can't Be Wrong és a Two Princes az albumról, melynek címe Pocket Full of Kryptonite. Pici áthallás van a kettő között. Dynamit és a Teenager dal most 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárják a Gubacsi hídat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Sávlezárás van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Veselényi utcánál, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton ma 23 óráig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában és a 13. kerületben az Esztergomi úton. Útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton. Sávlezárás van a 14. kerületben a Stefánia úton és a 11. kerületben a Bartók Béla úton. És lezárások még a fővárosban, a 13. kerületben a Petneházi utcában, illetve a Raoul Wallenberg utcában, a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában és a 6. kerületben a Városligeti fasorban. Időszakos sávlezárás van továbbra is a 3. kerületben a Cecz János közben, és korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektromos fűtőpanel.
0: Igen. Nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
0: Igen. Nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
0: Igen. Nordart.hu.
1: Rendeljünk.
0: Igen. Nordart.hu.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor, október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor, helyszín Tököli repülőtér, két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését.

0: ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárják a Gubacsi hídat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Sávlezárás van a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Veselényi utcánál, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton ma 23 óráig. Félpályás lezárás van a 19. kerületben a Vakbottyán utcában és a 13. kerületben az Esztergomi úton. Útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton. Sávlezárás van a 14. kerületben a Stefánia úton és a 11. kerületben a Bartók Béla úton. És lezárások még a fővárosban, a 13. kerületben a Petneházi utcában, illetve a Raoul Wallenberg utcában, a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton, a Móricz Zsigmond körtér felé, a 18. kerületben a Nap utcában, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, és a 6. kerületben a Városligeti fasorban. Időszakos sávlezárás van továbbra is a 3. kerületben a Cecciánus közben, és korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

93.9 Rock FM, a változás ma, vagyis csütörtökön megkezdődött, búcsúzunk az októberi nyártól, de nem végleg, de a 25 fokos csúcshőmérsékletek vagy annál följebb sem már nem térnek vissza ebben a hónapban. A pénteki hidegfront 14-17 fokot csinál, emelkedtek a hajnali hőmérsékletek, már nem 6-10, hanem 13-14 fok ezeken az éjszakákon, és aztán nem tart ez sokáig, mert hogy a pénteki hidegfrontnak köszönhetően megint 7-8 fok várható szombat hajnalban, viszont napközben 19 fok némi csapadékkal, és vasárnap újra hidegfront jön 12-16 fokos reggeli, illetve napközbeni csúcsokkal. Na de a hidegfront és a hétvége elmúltával megint állandósulni látszik az időjárás, méghozzá a szép irányba, napsütéssel, átmeneti felhősödéssel 17-18, majd a hét közepe felé, vagy a hét közepe után akár 20 fokos napi csúccsal is.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM, ez az a csapat, amelyiknek a legnagyobb slágere az 18 and Life volt pont a 80-as évek utolsó perceiben. Ez egy másik sláger a Skid Row-tól, az I Remember You. Klamancse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Bűdi Szili most a műsorvezető 8 órától, ahogy szoktuk, csütörtöki Rock the Night, amely dübörög egészen éjfélig. Holnap délután 3-kor jövök, az már a pénteki Rock the Night a hétvége jegyében. A búcsúzás pedig a Blind Melon és a No.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Estét Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 9 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd Szili, ahogy megszokhattátok. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, október 8-a van, az év 281. napja, és az évből még 84 nap maradt hátra. A mai névnaposunk Koppány, Botrány, hát ki a leghíresebb Koppány, ugye? Hát Vikidál Gyula. Meg nagy szeretettel köszöntöm az én Pallagi Koppány nevű operatőr ismerősömet. Na, rengeteget melóztunk együtt. No de, észrevettétek, hogy egyre gyorsabban sötétedik? Tehát egyre korábban van sötét, és ezt nem sokára megfejeljük egy jó óraátállítással, hogy minek? Hát így is van már elég sötét, nem? És akkor egyszer csak legyen még korábban sötét. Ez óriási ötlet. Hát figyelj, egyszer azt mondták nekem, hogy ez nem erről szól, hanem a pihenésről. Hogy a sötétben jobban pihen az ember, meg alszik el az autónál. Na mindegy, én ezzel annyira nem értek egyet, de ettől függetlenül lassan beköszönt az óra átállítás. Hát ehhez kívánok mindenkinek kellemes zenehallgatást, itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM. Gyerekek, nem akárki született a mai napon. Hát az Alien filmek legnagyobb sztárja, akit így nem lehet a klasszikus ez a jó nő kategóriába sorolni, de mégis annyira karakteres színésznő, hogy egyszerűen ma ünnepeljük Sigourney Weavert, aki 1949-ben született, és hát ugye az Alien filmek legnagyobb sztárja volt. Ripley hadnagyként emlékezünk rá, de az Avatarban is, és a Szellemírtókban is láthattuk. Elképesztő, a kis hajkoronájával meghódította az egész világot. Nagyon komoly. Melyik Alien film volt a kedvenc, ugye? Hát végül is mindegyikben ugyanaz történt, jött Alien, mindenkit lerombolt, és akkor a végén pedig imádkoztunk, hogy ugye eltűnjön végleg, aztán benne maradt az űrhajóba. Istenem, volt ilyen naptáram, sose felejtem el, 8. utas a halál. Többenet is néztük, napokig tudtuk nézni ezt a kis naptárt, ami rajta volt, ugye Sigourney Weaver, meg az Alien, elképesztő, nagyon bírtam az Alien filmeket. Ja, meg a rockzenét, úgyhogy most az jön.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, nem akárki születésnapos még a mai napon. Például Chevy Chase, aki 1943-ban született, hogy a családi vakációs filmekből volt egy rahedlő, Mr. Papa Giorgio volt a fia. Elképesztő. És Amerikában a Saturday Night Live egyik meghatározó korai sztárja volt. De hogy az emberre milyen hatással van egy videóklip, ugye a 90-es években benne volt a legendás című a Paul Simon slágerben, amelyben ugye csak annyi dolga volt, hogy majomkodott benne egy picit, és gyakorlatilag már is az ember azt hitte, hogy ő egy zenész, hát hogyha nem voltál ezzel tisztában, honnan lettél volna, hogy az internet akkor még nem dübörgött, úgyhogy, de nagyon kedveltük, hogy majomkodik ott abban a dalban, a dal pedig zseniális volt, ugye, tehát azt se felejtsük el, volt benne slap szóló, Istenem! Hát ugye akkoriban már szóló se nagyon volt, nem hogy basszusgitáron szleppelt valaki. Na jól van, ne keseregjünk, 103.9 Rock FM, jönnek a földkerekség legnagyobb rockslágerei. Én meg nem sokára visszam.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Na, van még születésnaposunk, nem is akármilyen. 1948-ban született Johnny Ramone, Ramones legendás gitárosa. Ramones zenéje első hallásra egyszerűnek tűnhet, pontosan ez volt a lényege. Gyors, rövid, energikus dalok, három akkord, nulla fölösleges körítés, és hát Johnny játékstílusa meghatározta a punk rock gitárhangzását, és hát bátran állíthatjuk, hogy a Ramones nélkül egészen másképp nézne ki a punk története. És ha valaki azt mondja, hogy három akkordból nem lehet karriert csinálni, hát annak érdemes megnéznie a Ramones lemezeladási listáit.

103.9 Rock FM, gyerekek, jöjjön a napdala, oké? Okay? Jöjjön a napdala. Ez pedig nem más, mint Jerry Lee Lewis Great Balls of Fire című legendás dala, amire szétpüfölte a dalt, ugyanis ezt a mai napon vette fel 1957-ben Memphisben. Hát a dalból később a rock'n'roll egyik alapdarabja lett, és a Jerry Lee Lewis zongorajátéka egyszerűen nem akart normálisan viselkedni, csapkodta a billentyűket, állandóan ez a sípoló fent játszott, de ez lett a védjegye alapvetően a Killernek. Úgy énekelt és pörgött a színpadon, úgy játszott, mintha az élete múlna rajta. A dal felvételekor még maga Sam Phillips, a Sun Records főnöke is próbált a kordában tartani, de nem sikerült. Hát viszont valószínűleg ettől lett olyan jó a dal. Great Balls of Fire.

3 megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Gyerekek, 1948. október 8-án egy svéd kórházban beültették a világ első belső beültethető pacemakerét. A készülék még csak néhány órán keresztül működött, de a beteg, egy bizonyos Ernie Larson élete így is óriási fordulatot vett. A technológia azóta természetesen rengeteg fejlődött, a mai pacemakerek pedig már éveken át működnek, és milliók életét segítik. És hát a dolgok így működnek a világban, először senki nem hisz benne, aztán utána annak a dolognak bizonyítania kell, és aztán utána megváltoztat valamit maga körül. Szóval azért nem rossz dolog ez a pacemaker. Pont olyan, mint a rockzene, olyan jól lüktet.

103.9 Rock FM, gyerekek, 1945. október 8-án nyújtották be az első szabadalmat a mikrohullámos hűtőre. Nagyon durva. A történet főszereplője, nagyon le vagyunk maradva, Istenem, ilyenkor mindig így szembesülök ezzel. Tegnap néztem, melyik filmet, a Haláli fegyverbe kukkantottam bele, mert éppen az ment a tévébe, sosem láttam ezt a filmet, de egy olyan résznél néztem bele, amikor Emilio Estevez, ugye a főszereplő, aki Mel Gibson parodizálja, egy olyan mikrohullámos sütőbe rakott bele kaját, vagy hamburgert, amit ma már nem is gyártanak. Sokkal jobban nézett ki a régi mikrohullámos sütő, és hát ugye ez gyakorlatilag a 80-as évekről, vagy a 80-as, 90-es évek derekáról beszélünk. Hát Magyarországon ekkor még azt se tudtuk, hogy mi az a mikrohullámos sütő, édes jó Istenem, de észrevettétek, hogy a régi mikrók azok sokkal jobbak voltak, meg erősebbek, mint a maiak. Szerintem ez így van. Na jó van, hallgassunk egy kis rockzenét, mit sajnálkozunk itt.

93 Rock FM, jöjjön egy kis katasztrófa turizmus, mert ugye 1871. október 8-án kezdődött a nagy chicagói tűz, amely napok alatt hatalmas területeket pusztított el, több ezer terület, épület semmisült meg, és rengeteg ember vált sajnos hajléktalanná. A történethez kapcsolódik az egyik leghíresebb amerikai legenda is, miszerint egy bizonyos Mrs. O'Leary nevű asszony tehenen rúgta fel a lámpást, és ez okozta a tüzet. Ezt a történetet később erősen megkérdőjelezték, de olyan jól hangzik. Vagyis lehet, hogy a történelem egyik leghíresebb tehene valójában teljesen ártatlan volt.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Rock the Night egészen éjfélig a mikrofonnál, Bűri Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 99 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja, egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos Hogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM, és most sport, mert hogy 1956. október 8-án a New York Yankees dobója, egy bizonyos Don Larsen történelmet ír. A Brooklyn Dodgers ellen olyan mérkőzést játszott, amely azóta is egyedülálló a World Series történetében. Mind a 27 ütőt kiejtette, senkit nem engedett bázisra, és a Yankees 2-0-ra nyert. Larsen mindössze 97 dobással hozta le a mérkőzést, utána azt mondta, annyira boldog voltam, hogy sírni akartam. Ez az a teljesítmény, amelyre a sportban tényleg rá lehet mondani, tökéletes nap.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

Du hast mich. Du hast mich.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal legyetsz, kanyetsz!